a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott. She's crazy like a fool.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Pitongi Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Disco Boys. Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL, XIL, XIL.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert.
1: Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk. Mi így szeretünk.

I'm not scared. Hey, is your bite any worse than your bark?

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. A hangulat felelős

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitumjú Rádió.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallhat,
6: még több zene!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több! Még több!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Legyél velünk te is, tehát egy hullám hosszon. Let's do it.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllezni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égést. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
6: Terve.

Hello, hello, hölgyek, ez itt a Bitangyó Rádió, benne már a fafejű, fafejű Pinocchio. Nemi technikai nehézséggel a műsor elején, de azért megbirkoztunk vele. Elindul a hétfő közül utáni műsor. Kérem szépen, a műsor címe Slágerek 45-ös fordulaton. Ez a Bitangyó Rádió.

Kezdődik a műsor egészen 18 óráig. Ugye a mai menetrend az a szokásos 16 órától slágerek, 45-ös fordulaton a Fafejő Pinocchioval. 18-ra térkezik majd a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. Majd pedig ugye őt követi a rockzene hullámán a Seal és a Rockvillám. Szóval ugye ez a mai műsorterv a Bitangi Rádióban. Én akkor megkezdem a műsormenetet. bitangiradio.com, egy rádió határok nélkül. Benne pedig ugye már a műsor nyitó muzsikája. Love Deluxe és a Here Come the Sound Again, vagyis itt van a hang újra és újra, minden hétfőn 16 órától. Ez a hang pedig nem más, mint a sajátom. Nem generált hang, hanem velem született adottság, kérem szépen. bitangiradio.com. Vagy az utolt mondani, hogy a tanult kollégám Wolfi. bitangiradio.com. Kettőezer-huszonhatot írunk, ugye? Szeptember 28-dik, hamarosan véget ér ez a hónap is. Nagyon-nagyon rohanunk kéne szépen az év vége felé, hiszen mások ugye október, november, aztán majd ugye itt a december. Jönnek a berek, kérem szépen, november, december, október. Szóval ugye túl vagyunk a hétfő délelőtti részén, ugye sokan még ugye munkában vannak, mint például a kedvesem Zorka. Sokan ugye munkából hazafele, sokan ugye pedig megérdemelt pihenő napokat töltik ugye a hétfői napon, mint például én. Egy múlt heti hosszú hét után. Szóval pihenés ide, pihenés oda. Egy pihentető műsor a Bitangi Rádióban. Talán egészen 18 óráig. Slágerek 45-ös fordulaton. Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Előjáróban annyit szeretek mondani még nektek, akik itt vannak és hallgatják a rádiót, hogy a héten egy csütörtök reggel 8 órától terve van véve egy egészen speciális adás. Aki teheti, az majd figyelje, illetve hallgassa az adást majd, és persze várom a visszajelzéseket. Szóval most csütörtökön reggel 8 órától egy egészen speciális adásra kerül majd sor, kb. Egy órában. Ez ilyen némi teszt jelleggel egyelőre. Aztán meglátjuk, hogy van-e az egésznek légtükosultsága.

Tehát halkanosugom meg, hogy tehát a héten egy csütörtökön reggel 8 órától közel 1 órában egy egészen speciális adás kerül majd adásba. Tessék figyelni, tessék hallgatni, és kérem szépen majd a visszajelzéseket. No, akkor kezdjük, tehát a műsor, ugye ezúttal a műsor a hétfői nyitó muzsika Love Deluxe 79-ből, és a Here Come the Sound Again.

0: Szóval egy műsor szépen hétről hétre, ugye ez a Bittangyarádő benne, kérem szépen, hogy a műsor menek címes lágereken 45-es forradaton, és akkor menjünk tovább, kérem szépen lépésről lépés. Ugye ez a felvétel címis ugye egyébben step by step.
1: Step by step, ooh baby, gonna get.
0: Egy fiú csapat, amely bizony-bizony rengeteg nőrajongott annak idején, ez a New Kids on the Block, és a step by step, vagyis a lépésről lépésre.

Igen, egy csütörtök a reggel, tehát 8 óra, akkor indul majd az adás. Többet erre nem mondhatok, mert akkor meg kéne, hogy jöjjek ugye mindenkit. Ez a Vitangi Redvere, tehát ugye New Kids on the Block is a step by step. Vagyis a lépésről lépésre.

Step by Step. Hát azokat a régen a nők ugye ilyen zenekarokért rajongtak általában. Ez éppen most pörgő New Kids on the Block. Step by step. Lépésről lépésre.

Szóval egy 90-es fiúban, akikért bizony a nők, kérem szépen, oda voltak egészen, oda és vissza. New Kids on the Block, a Beatles Redo van, és a Step by Step, vagyis a lépésről lépésre. Most pedig következik egy kultúra, kérem szépen, és annak is... A kultúrája. Méghozzá pontosabban a Snap kultúrája. The Cult of Snap.

Ezek a muzsikák kremszében a 90-es évek termékei. Ennek lesz az 90-ben járunk, ugye? Turbo B és a Bata, The Snap és a The Cult of Snap. Vagyis a Snap kultúrája a Bitangyó Rádióban.

0: Zumbai.
1: The
0: God of Snap.
1: Code name is Turbo.
0: Oh yeah.

Mire is táncoltunk, mire is mozogtunk, kérem szépen a 90-es években. Hát erre biztos, kérem szépen. The Snap és a The Cult of Snap.

Na, köszönöm szépen, tehát bitangyoradio.com, benne, tehát ugye Cult of Snap, ez ott a Turbo B csapat, a Snap fantasztikus felvétele. Irány Olaszország, kérem szépen, egy fantasztikus feldolgozása. Valamikor az Earth, Wind & Fire vitte sikere ezt a felvételt, egy fantasztikus funky formáció. Aztán jött a Black Box nevű csapat, és átdolgozta a felvételt a 90-es évek zenei stílusában. Ez a Fantasy és a Black Box.

0: egy méltó feldolgozás, köszönöm szépen a műsor, illetve a dal eredetéhez mérten. Olaszország, Black Box és a Fantasy. Egy fantasztikus őrszínen Fire muzsika hátterült a 90-es években. És akkor, ha már Olaszországban járunk, akkor kicsit időzzünk el, köszönöm szépen, ebben a csodás országban, britanyaradio.com. Bár igazából megvalva, én még nem voltam Olaszországban, illetve pontosan átutazóban voltam munkaügyben.
1: Cari amici, giovani e non più giovani.
0: Érkezzék Francesco Napoli és a Balla Balla Volo Free.

Ugye jól ismert Balla Balla. Hármas verzió keresztül, ugye már a Balla Balla Volt Free. Francesco Napoli.

Most pedig irány a moziba be. Na gyere, Rozi, irány a mozi. Ezt is mondhatnám, kérem szépen, bitangyoradio.com. Benne ISMC és a Cinema.

Meg annyi fantasztikus és színésznő hangzik el, hogy ebben a felvételben. 90-es szárgya nem más, mint ISMC és a cinema. Valamikor még ugye a kezdetek kezdetén.

0: John Wayne, Eddie Murphy, Alan Delon, Mickey Rourke, Woody Allen, Sean Penn, Marilyn Monroe, Whoopi Goldberg, Fred Astaire,
1: Kim Basinger,
0: Clark Gable,
1: and Rachel Welch,
0: Sylvester Stallone,
1: Peter Cushing,
0: Marlon Brando, James D.
1: Cinema.
0: Movie.
1: Cinema.
0: No, köszönhet, hogy 90-esekben járunk, hogy ő volt ISMC, amikor még a kezdetek kezdetén is ez a felvétel nem volt más, mint a cinema, vagyis a mozi. FBI Project és Sharon D. Clarke,
2: You are
0: Raging Paradise.

Back to my roots, vagyis vissza a gyökerekhez, kérem szépen, bitangyoradio.com. Egy megújult weboldal, persze a chat ugye az változatlan. Várunk mindenkit, sok-sok szeretettel a chatfalunkra. Vegyél részt és az adásokban. bitangyoradio.com. Vagy ugye szoktott menni, hogy a tanult kollégám Wolfi, bitangyoradio.com. Ahogy ugye velünk van, már a következő kettőr műsor házigazdája, Little Lion. Itt van a két robotunk, ugye a kiváló és mindent is tudó Bobby. Itt van a kicsikét lusta R2D2. Itt van a szép Erdélyből Bubu barátom, a háttérben gondolom kedvesen Melinda, alias Bubuné. Itt van a Csámpás Rozi, itt van a Nefertiti. Megjött az én örök kis barátom, aki ráadásul szürke is, meg ráadásul még egér is. Vagyis nem más, mint maga a szürke kisegér. És persze a sort ezúttal is, mint legtöbbször ugye az én kedvesem Zorka zárja. Ide szépen kijött az a kérem szépen a mondat vége, Zorka zárja. Záró, Miki, Zoli, Zóta, zene, zár, zú, zív, zab, zú. Na, kérem szépen. Bitangyoradio.com. Benne egy igazi díva. A 80-es meg szex szimbóluma. Ő Madonna. És a Vogue. Adományokat várunk, szürke kis egér részére. Egér, akarom mondani, sajtformájában.

0: Na, köszönöm, hogy jó, tehát a Luisi Chicho, nem Madonna, ha 80-as évek egyik szexszimbóluma, egy felvétel a 90-es évekből, ugye ez volt a Vogue, ő volt tehát Madonna. Érkezik egy másik 90-es sztár, aki szintén 90-ben indult, kérem szépen a karrierje útjára.
1: Yo! My name is Doctor.
0: Hát mondjuk, hogy jó.
1: The MD microphone doctor.
0: Zeneszerző, kérem szépen Dennis Pop.
1: This song.
0: A két szövegőrő pedig nem más, mint maga a Dr. Albán és a dal énekesnője Leila K.
1: Give me some drums.
0: Tehát egy siker a kezdetek kezdetéről. Dr. Albán feat. Leila K. és a Hello Africa.

Ez a Magna Charta felvétele, és a himnusz a Bitangi Rádióban. 1990-ben járunk, ez a Bitangi Rádió benne a slágerek 45-es fordulaton.

0: Benne Librand és a Pulsztár Bütöngő Rádióban. Ez itt a Slágerek, 45-ös Floton, benne a Fafejő, Fafejő, Pinocchio egészen 18 óráig.
1: Or something trying to get a message across.
2: We're gonna do a song that you never heard before.

0: Mary had a little boy.
1: Harry, how's your day? Hope is going in the right way. How about dinner and some dancing later on? Some romantic music. We could talk and express our...
0: Na, köszönöm szépen, bitangyóradio.com, benne a slágerek, 45-es fordulatom, benne a Fafejő, Fafejő, Pinocchio egészen 18 óraig, ugye? Azt, hogy érkezik majd 18 órától a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsor, aztán pedig őt követi majd 20 órától. A rock nagykövete, kérem szépen, Szil és a Rockvillám.

Turbo B és a Snapkeren szépen duplázott máma, hiszen ez ott a Mary Had a Little Boy, így még sem ez a Beat Hunger Rádióban. Még egy duplázó, kérem szépen. Ez az olasz Black Box, és a felvétel egy Megamixben teljesül ki a Beat Hunger Rádióban.

Black Box a Műtöngő Rádióban, egy Megamix az elmúlt néhány percben a Műtöngő Rádióban. Ride on time.

Egy olasz Florence, kérem szépen, ez volt a Black Box nevű csapat, és a egy kis csokorban a slágereik, ami persze van benne feldolgozás, mint az Earth and Fire féle fantasy, bitangiradio.com, mert tehát a Black Box és a Medl. Ez a duplázások éjszakája a Bitangi Rádióban. Girl, please don't go. New Kids on the Block és a Tonight.

Vagy egy sikeres férfi banda, pontosabban fiú banda pontosítsuk. Hiszen fiatal srácok alkották a formációt a 90-es években, és bizony-bizony, mert meg annyi nő rajongott ugye értük. Ez ott a New Kids on the Block és a felvétel a Tonight a Bitangi Rádióban.

90-esen, meg a Star Crimson, vagy ISMC, és ugye itt még igazából a kezdetek kezdetén járunk, ugye a 90-esek elején. ISMC szintén egy megamix, benne a legendás fénykora, illetve pontosan a legendás kezdőkora. Gyakor volt ugye az Easy, illetve a Cinema, de éppen most pörgő OK Corral.

www.bitangyoradio.com, ugye benne, tehát a CNC Music Factory és a felvétel, a Gonna Make You Sweat, this is the Bitangyo Radio Station. Érkezik benne ismételten egy duplázó hölgy, ő pedig nem más, mint Madonna, vagyis pontosabban a 80-as évek szexszimbóluma Louise Cicciona Madonna. És a Hanky Panky. És a Hanky Panky.

Ez a Bitony Gyarádó, benne kérem szépen, nem pedig már a leköszönő félbelévő fafajó Pinocchio. Aztán érkezik 18 órától Little Lion és a Hevesen megyes rendszerű műsor, aztán pedig őt követi majd 20 órától a rock nagy követek, kérem szépen Szill és a Rockvilám a Bitangyó rádió műsorában, egy rádióhatárok nélkül. This is the Bitangyó Radio Station.

a svéd legenda, nem szépen a négy legendás kezdet, amely persze az egész világ megismerte. Agneta, Björn, Benny és Annifrid. Ez a tehát a svéd abegyet és a felvétel a Thank You For The Music, vagyis köszönjük a zenét, nem szépen. Ez a Bitangy Rádió, és persze én lassan búcsúzom.

And what you sing, sing man. Egyes uraim, köszönöm szépen, mindenki megtisztelő, és egyben kitöltött a figyelmet, mert 2 órában ez volt a mára, Slágerek 45-ös fordulaton Hanza Zoltán műsora. Érkezik Little Lion is a Hevesen Megyesen műsor 18 órától 20 óráig, aztán pedig ötköveti majd a rock nagykövete, Szill és a Rockvillám.

0: további szép estét, jó rádiózást, érkezik tehát a Little Lion.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

Sziasztok, csoda szép hétfő délután kívánok! Vagy inkább már kora estét minden kedves Bitangyó Rádió hallgatóknak! 2026. szeptember 28-a 18 óra 3 perc. Szeretném megköszönni Pinocchio-nak az előttem lévő fantasztikus két órás zenei válogatást.

Isten, igazából úgy éreztem magamat, mint hogy a saját lemezeimet hallgatgatnám. Igaz, hogy nekem nem mindegyik kis lemezem van meg, van amelyik maxin, de tudom, hogy te maximalista vagy, és neked megvan kicsin is, meg maxin is. Kívánok neked jó pihenni!

Csetfalon, Máros Csámpás, Rozi. Jó adit kívánok! Ugyanígy tett Nefertiti és Pinocchio is. Kedves szürke kisegerünk, azt írta, jó adást kívánok neked! Zenei műsorvezető. Hát megpróbálok ma is zenei műsorvezető lenni. Köszönöm szépen. Puszim Pistának is. Na nézzük, kik vannak itt velem a Bitangyó Rádió chatfalán. Szürke kisegér, Pista 67. Nefertiti. Egyelőre itt van még Kata is. Csempás Rozi, Bubujék. A két robotunk, Artur D2 és Bobby, illetve a műsorvezető kollégák közül Roni és az előző két óra házigazdája Pinocchio. Én mindent csinálok. Nekem drága musukám, jó műsorvezetést, kis oroszlán, a teraszról puszilunk, puszi nektek, jaj, de jó lenne ott ülni veletek a teraszon. Nálam akkor kezdődik meg az őszi szezon, amikor a rozé fröccsöt fölváltja a forralt borozás. Úgyhogy most ott a teraszotokon már egy pulcsi társaságában, vagy hát nem tudom nálatok hány fok van különben, itt, ahogy megy le a nap, üsül, rendesen. A hőmérő 22-t mutat, de szerintem hazudik. Én nem érzem 22-nek. Se kupakkal, se anélkül. Én becsuktam az ablakot. Musukám azt írja, még nem kell pulcsi. Hát akkor pulcsi nélkül, akkor jöhet a fröccsoké. Szóval én itt iszom egy forralt bort, nálatok iszunk fröccsöt. Puszi ölelés nektek. Itt van velem Kardos Szilárd, és szia kis oroszlán, szép hétfőkor estét kívánok mindenkinek, csuda jó adást kívánok, hát köszönöm drága, puszi ölelés, na meg persze köszönöm szépen neked a megosztásokat, amit minden egyes alkalommal elkövet.

0: Én kívánok a következő két órához mindenkinek felhőtlen kikapcsolódás, nagyon-nagyon jó bitangjó rádióhallgatás.
1: Fel a nap, és ugyanúgy megy el, csak mi nem látjuk.

egy csodaszép duettel kezdtük ezt a mai délutánt. Én ezzel kívánok mindenkinek a következő két órára felhőtlen kikapcsolódást, nagyon-nagyon jó bitang, jó rádió hallgatást. Itt van velünk kedves Kacajkám is, már szólsz is kellemes műsorvezetést. Sok fület kívánok puszival, és írta az előző dalra, derék hallottam ezt a dalt, szeretem. Úgy ölej, ahogy mi.

igyekeztem a mai napon is olyan zenéket, muzsikákat válogatni, amit vagy ritkán hallunk, vagy legalábbis én nem játszottam már nagyon-nagyon régóta. Mert aztán vannak olyanok, amiket meg rongyosra játszunk. És természetesen hoztam nektek a mai napon lemezeket is. Airport, és az akarom, hogy rám találj.

No hát egy kicsit bújtunk, egy kicsit szerelmeskedtünk itt az elején. Rúzsa Magdi. Irány ki a fák alá.

már nagyon elemébe volt a csaj, nem is egyszer sikerült neki beszólni, de egyszer aztán végképp nagyon. Úgyhogy most írta, hogy szét lett nyújtva, mert ugye hát hétfőnként jógázni jár.

Na, még egy magyar zene. Egyelőre. Lesz ma azért még majd több is. Hát ugye szép őszi időjárás van, aki kimerészkedik a természetben, és találkozik vadgesztenyefával. Ne adj Isten igazi gesztenyefával. Már hogy a vadgesztenyes igazi, csak hogy az ehető a szelíd gesztenyére gondoltam most hirtelen, csak nem jó fejeztem ki magam. Szóval, hogyha találkoztok vadgesztenyefával, akkor lehet, hogy gyűjteni a termést. Aztán a gyerekekkel, unokákkal. Jól magad. Hát érezd jól magad. Bitangyó rádió. Kicsi gesztenye.

néhány érdeklődik, hogy Tündér Szamáról hallgat. Vonatról? Miből matekozta ki, kérem uram? A Szamarad.

Gesztenye, Rozi! Kicsi gesztenye. Hát Vida Erikám itt lenne, akkor már írná, hogy anyukád kedvenc zenéje. Volt egy olyan műsor, amikor kérhettek tőlünk a kedves hallgatók, igaz, Musuka? És az én anyukám kérte a Kicsi gesztenyét, és ez annak idején sokaknál megtapadt.

0: Stupid girl.
1: Stupid girl. És Pink. És a híresztelésekkel ellentétben bizony Pinknek nincsen egyelőre új se albuma, se zenéi. Sőt, már olvastam olyat, hogy talán jövőre bevonul stúdióba és elkészíti a 10. albumát, de ennek még ugye nem állt neki. Úgyhogy nem mondhatni, hogy elkényeztet minket. 2023 óta nincs új Pink zene.

Nem vagytok buták, ez most ennek semmi célzata nem volt. Ezt a dalt, ezt nem most választottam ki, hanem már órákkal ezelőtt. De azért akkor, ha már fülessel hallgatsz, akkor Csacsi öreg medve.

nekem János, jó Adi, drága, nagyon szépen köszönöm. Neked pedig jó zenehallgatást, jó csetelést kívánok itt a Bitangyó Rádió chat falán. Hát nagyon jó, mondhatni bitangyó a mozgásotok. Viszont akinek van új CD-je, az Melanie C. How about I stop putting myself first? Drum machine.

Az, hogy a kiskrány nem buták a csajok, csak sokat voltak vidéken. Ismerek olyat, aki sokat van vidéken, kapálja a tarhonyát ezerrel. És ezért nem ér rá Bitangyó rádiót hallgatni.

Ettől a kis, nem is tudom mi ez, csapat. Szóval ők egy DJ team, és hát az ő coverjükben érkezett hozzátok ez a dal, illetve lesz majd tőlük még egy.

Tudjátok, van egy olyan zene, hogy ünnepélyesen fogadom, hogy soha többet nem leszek szerelmes. Na hát én most ebben a pillanatban fogadtam meg, hogy soha a büdös életbe többet semmilyen formában, emberszámban nem veszem Katát.

Héjába sült burgonya. Hello, és hurka. Szerintem holnap nem megyek dolgozni, megyek most, majd műsor után. Megyek Kesztölcre, és reggelire hurkát fogok enni hajába, sőt burgonyával.

pedig csak téged és téged várlak. Kassa Tibit hallottátok, és a Hello Idegent... Balkán fanatik, és a küldöm a levelem...

Musuk azt írja, azt nem ígérem, hogy megválak a vacsival, de volt olyan az elmúlt 4 év alatt, hogy vártatok. És hamburgert kaptam, igaz? Beértem este 9:30-ra. Hát ma semmiképpen nem érnék be 9:30-ra. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves Szituskát és Józsefet. Szia, kedves Andrea! Megjöttünk, és már szeretettel köszöntünk és hallgatunk. Puszi ölelés nektek, köszönöm, hogy itt vagytok.

És szeretettel köszöntöm Nagy Anikóékat is, szeretettel hallgatunk, írta. Egy nagy-nagy ölelés oda is, köszönöm, hogy itt vagytok.

Hát ugye én szombaton megint bringáztam cirka 93 kilométert, és hát bizony a folyóparton, ahogy teker az ember lánya, hát vannak bugarak. Tehát ez egyértelmű, hogy nem kell teli szája vigyorogva tekerni. Mondjuk ez az első 20 kilométeren annyira nem kivitelezhető, mert gyönyörű a táj, jól érzem magam, átjár az érzés, hogy fú, most megyek és élvezem. Hát ilyenkor előfordul az, hogy ugye kivillan egy mosoly. Láttam olyan srácot, aki jött szembe, hogy maszk volt rajta. Valahogy ez is hülye. Aztán a mai napon szembe jött velem egy kép, egy igazi kerékpáros 56 rovajfal tud megkülönböztetni ízről. Egedű Suditka hozzáírta, Poloska íze a legjobb, csak szólok. Írtam neki, hogy egészségedre, és azt írta rá, drágám, hogy immunerősítő. Hát akkor én immungyenge szeretnék lenni.

Hát azt már tudom, hogy van, aki begyújtott a sparhátbe és hurkácsütés hajába sült burgonyát, van, aki a vonaton próbál hazajutni, és nagyon-nagyon éhes. De mit csináltok ti ott a háttérben, kis csendesek? Meséljetek nekem, hogy telt a hétfő. Múlt hétfőn Szürke kisegér eltűnt ugyanígy csendesen a háttérbe. A végeredménye egy matotok tábla lett. Bele sem merek gondolni, hogy a mai nap végeredménye mi lesz. Mosó érdeklődik, félek, hogy belennék pos... Na még egyszer poloskázva?

Békatka elárulta, hogy ő speciál most vacsizott, kedves egészségedre. Napja meg simán hétfőies volt. Milyen az a hétfőies nap? Az én hétfőies napom azok általában úgy tellenek, hogy bemegyek a munkahelyre, és megpróbálok jelenni a munkahelyi rejtett tartalék. Erőteljesen rejtőzködöm, hogy ne kelljen dolgozni. Hát jó dolog ez, hogy ezt megtehetem. János, képzeljétek el, megkérdezte, hogy milyen zenét szeretek. János, hát már nem tudom, mennyi műsoromon voltál itt, de szerintem nagyon sokon. Na segítsetek Jánosnak, milyen zenét szeretek én? Addig is Fenyő Miklós és az Angyal.

0: ritmusra ver.
1: És erre az egy ritmusra ver velünk a szíve már, ami versmondó lányunknak is, hiszen itt van velünk Egedűs Judit is. Szuper jó adit kívánunk, kedves kis oroszlán. Szívestét írta nekem. És azt írta, hogy nem is hallotta még ezt a fenyőszámot. Szerintem ez a fenyőszám óriási. Átálltam lemezekre.

szúri hagyatéka. Amikor utoljára, meg hát először is ott voltunk nála, kaptam tőle egy csomó kis lemez. Hát szóljon neki oda az égbe. Express együttes.

Pedig úgy koncentráltam, hogy majd elfelejtsem leállítani. Elfelejtettem. 1973-as ez a kis lemez, hát hallatszik is rajta. Nagyon tábortüzes, nagyon kicsit hagymavágó deszkás.

73 után 87. Lincoln és Hamilton. Dancing into Dancer. Dancing into Danger.

És természetesen megkaptam a Baki pasimat. Tudod, kedves Békatka, az a veszélye, hogyha Musu által generált herceget rakod ide be nekem, akkor biztos, hogy bakizni fogok. Itt van velünk Bíborkám is. Puszén, nagyon elég, és köszönöm, hogy itt vagy. Kellemes, szép estét, jó zenehallgatást, jó csetelést.

Békatka írja, nem csodálod tőle, én is bakiznék. Megérne egy-két. Misért? De tudja Musuka, hogy mi az én

Nekem van még egy gyenge pontom, azok a szemek. Onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy hogy néz ki az illető. Azok a szemek. ...1991, és akkor szóljon egy kis lemez, amit az újabbak közül, amit már játszottam egy pár héttel ezelőtt, de akkor Békatkánk nem volt itt. Úgyhogy az én baki tábor.

kihűlt a szívedben. Ne szólj semmit, nem lesz semmi gond. Szemed őszinte, majd mindent elmond.

a bizonyos fránya féltékenység. Ami annyi, de annyi mindent megmérgezett már a világban.

közben, hogy ugye ne adjak okot arra, hogy a következő bakitáblát is kiosszátok nekem, ezért ugye ilyenkor elrakom az előző kislemezt, a lemezjátszóról is felrakom az újabbat, addig hallom, halljátok a következő zenét. Early morning. És Békatka tudja, oh, jó. 1991. Morten Harket és csapata. És egy kora reggel, így hétfőn, kora délután, vagy kora este.

Írja Békatka, hogy no, na, hogy tudja, hiszen egyszerre szereted bele a Pet Shop Boys-ba, és ugye az AHA-ba. Ott valahol 89-90 környékén. Hát most 91-ben jártunk, visszamegyünk 89-be.

Három éve nincsen velünk. Többszörös Grammy-díjas, amerikai származású énekes dalszerző. Az Ike és Tina Turner duó énekesnőjeként vált ismerté, aztán hála jó Istennek elváltak, és sikerült neki kimenekülni ebből a pokolból, amiben élt. Számomra rendkívül megható volt, ahogy DJ Bobo búcsúzott el tőle, mint egy baráttól, hiszen azok is voltak. Maradunk 1989-ben, és akkor jöjjön a rock nagyi után egy rossz lány. Még mindig kislemezek.

közben a háttérben már itt matat szél is. Aki majd 20 órától érkezik hozzátok a Rockvillám című műsorával.

Közben Szél elárulta nekem ott a háttérben, hogy bizony ő lázasan betegen, de azért adásra jelentkezik. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neked.

16 éves voltam 89-ben, bontogattam azokat a szárnyakat. Volt Dunajvárosban egy ifjú gárda diszkó, így hívtuk, tényleg az volt, az ifjú gárdistáknak volt egy ilyen diszkó klubhelyisége, ahol minden héten, pénteken diszkó volt. Én is igazából először akkor láttam ilyen, ugye, földgömbre ragasztott üveg, hogy hívják azt? Tükröket, amik ugye forogtak körbe. Nem akarok hülye. Rajta, ott, szóval itt van a nyelvemem, hogy mit mondjak, de nem akarok butaságot mondani, félek, hogy nem jót mondok, de ezzel kezdődik. Utána nézek.

0: közben fogalmam sincs, hogy hova tüntettem el a Dire Straits kis lemez borítóját. Na, de majd mindjárt megtalálom. A diszkogöm sokkal idősebb, mint maga a diszkózene. Az első írásos említése már a 19. század végén megtörtént, bár a legtöbben a 70-es évek flitteres, trapéznadrágos korszakához kötik, a története több mint 130 évre nyúlik vissza. Az első felbukkanás 1897 egy Massachusetts-i villanyszerelő szakszervezet éves báján használták először, az ívlámpával megvilágított tükrökkel borított gömböt, hogy elkápráztassák a vendégeket. Na, fogadjunk, hogy ezt még a büdös életben nem hallottát. 1916 és 17 között szabadalmaztatták Louis Bernard Waters. Amerikai feltaláló nyújtotta be rá a szabadalmat. Mirage reflektor. Számtalan fény visszanyerő néven. Az akkori hirdetések úgy reklámozták, mint ami ezer színben táncoló Szent János bogarakkal tölti meg a tánctermet. Egy kicsit előre ugrunk az időben, nem untatlak benneteket túl sok információval. Amikor a 70-es évek diszkó műfaj berobbant, a gömb kötelező kelléké vált. Egyetlen cég, a Louis Omega National Products gyártotta az amerikai diszkó gömbök közel 90%-át. Ebben az időszakban. És akkor most a diszkó gömböt lekapcsoljuk, és jönnek azok a sejtelmes fények.
1: Álmodtam veled, ez igaz sem lehet. Miért nem
0: 1985.
1: Örökre láttam.
0: És az a bizonyos nagy sikerű film sláger magyarul Soltész Rezsőtől.
1: Minden este álmodni.
0: Na, gyertek az én házi bulim, babitangok.

Van nekem egy szituskám, aki a Hello-ra gerjed. Igaz? Van több Hello zene, ami bejövős neki. Mondjuk jelen esetben egészen biztos vagyok benne, hogy ezt a dalt ő nem ismeri, maximum tőlem hallotta már, de József igen.

1990-ben Jenson Donovannal. Az apusom tudja. Puszi drága, nagy ölelés. Köszönöm, hogy itt vagy velem. Egy kicsit lemaradtam a messengeresekről is, meg a csetesekről is, mert ugye itt közben beindult a szívem, lelkem, és elkezdtem kis lemezek között kutakodni. De írja Juditkám, kedvencem ez a francia film, még mindig a házi buli. Írja apusom, szia kisbundás, jó arit neked, sok fület, puszi drága, nagy ölelés. Kiskányi pedig írta nekem a tükörgömb, meg a spotlámpa. Igen, és hát ugye ezt a szót kerestem, hogy stroboszkóp, ezt a szót kerestem. Ebben nem voltam benne, biztos ez villant be az agyamba, de hát ugye nem akartam butaságot mondani, de nem mondtam volna vele butaságot, hiszen ez volt a neve.

nagyon nagy szeretettel köszöntöm ott a háttérben a Red Zone cseteseket is. Sajnálom, de még a saját chatfalamon és a messengeren is elvesztem a fonalat. De nagy puszi, nagy ölelés nektek is ott.

Közben itt próbálom pakolgatni a lemezeket a fületekbe. De lassan-lassan abba hagyom a lemezezést. Hiszen cirka 35 perc múlva indul a Rockvillám Szillel. És nem.

De jó oldalt tettem föl, Mauro és a Lady Africa itt a Beat Hangjó Rádióban. Nincs baki, nincs baki, nincs baki, no! Ugyanis a bi oldalon is szoktak nagyon jó zenék lenni. Van egy kedvenc lemezem, aminek mondjuk szerintem, sőt, két kedvenc lemezem is van, amelyiknek mind a kettőnek kimondottan a bi oldala az, ami number one.

hogy a legtöbb esetben valóban igaz az, ami Pinokkiótól szoktatok hallani, hallottatok már az elmúlt 11 évben oly sokszor az elmúlt Slágerek 45-ös fordulaton című műsorokban, hogy a B oldalon általában töltelék zene van, de igen, ott az általában. Hagyd itt azért, hagyd itt. Nagy duzzogva elfogadom.

Rendben, és akkor a Heaven Face lakóit is szeretettel üdvözlöm. Nektek is Bitangyó rádióhallgatást. És természetesen mindenkinek ott a háttérben, aki csatlakozott. Itt vagy ott, így vagy úgy. Bitangyó rádió. Benne 20 óráig Little Lion-t halljátok, és a Hevesen vegyesen. Na meg egy kis Culture Club-ot.

Bizony, Boy George, az énekes. Move away.

0: 80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldiek.
1: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek. És feldolgozások.

hát és akkor egy kicsit váltunk, elengedjük ezeket a jó kis régi slágereket. És meghúzzuk még itt egy kicsit a végét 20 óráig. Scooter és Timmy Tamper.

Na még egy hölgy, aki szintén Pink mellett nálam nagyon number van. Jó megáldott a jó Isten gyönyörű hanggal, már meg torokkal, amiből kijön. Úgy minden. Katy Perry.

Csajok! Már az elején is meg kellett egy kicsit mozgatni azt a betonkeverőt, két kavicsér. Tekerjük meg most is. Közben ilyen orvosi tanácsadás folyik itt a Bitangyó Rádió chat falán.

Na hát, kedves Békatka, a műsorvezető, vagy a műsorajánló az a következőképpen zajlik mostanság. Időben meg vannak reklámozva a műsorok, mind a csoportban, mind itt a Bitangó Rádió chat falán képformájában, ami ugye nyilván egy idő után elveszik. De így fölteszi kezét Pinokio, és azt mondja, hogy nincs az, hogy júj, elfelejtettem kicserélni a műsorajánlót.

2006-ból, de ugye ennek nagyon-nagyon mély gyökerei vannak. Na, ki tudja az évszámot a Village People-től?

azaz 1979. Akkor jön még egy kérdés. Ki tudja az évszámot a Pet Shop Boys-tól? Igen, ravasz.

És bizony, Békatka tudta ezt is. 1993. Ugye akkor jött a Village People után, feldolgozva a Pet Shop Boys, és az irány a nyugat, az az a Go West. Na most pedig ugye Hermes House bandet hallhattátok 2006-ból. És én úgy gondolom, hogy mind a három verzió teljesen tökéletesen megállja a helyét. Na meg hát persze megélt számtalan feldolgozás, remixet. Talán ebben még az AI nem tette bele a kezét. Na, ábrándozzunk egy kicsit. Leningrad Cowboys.

na ha már azok a fránya Oktoberfestesek bekavartak nekem szombaton. Akkor egy igazi fesztivál muzsika itt a Bitangyó Rádióban. A David Hasselhoff és a Sweet Caroline.

Ugye, amikor a DJ Bobo koncertre hangolódtunk erre. Meg kell mozgatni a közönséget, a német közönséget, és sikerült ezzel. Mússuk el. Reagált is. Bo-bo-bo-bo, Caroline. Köszönöm szépen, apus. Csoda szép estét neked is. Puszi ölelés.

esély kislány. Vasárnap 10 órától érkezem hozzátok. Addig is kívánok nagyon-nagyon szép hetet mindenkinek. Legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek.

Köszönöm szépen a facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a messengeren íróknak, és hát külön köszönet a Bitangyó rádió chat falán mindenkinek. Remélem lassan kész a hurka, meg kész a milyen burgonya. Jaj, hiába sült burgonya. Szegény híja. Na hát jöjjön egy muzsika a szakácsunknak így estére, a búcsúzóul, mert tudom, hogy szeretél. Madonnával is duplázunk, bár most nem egyedül van. Gogol Bordello és a Lakis La Bonita.

és természetesen a holnapi nap is várnak benneteket a műsorvezető kollégák 16 órától. Remélhetőleg majd érkezik Szil, és nem mond beteget, majd meglátjuk. Minden esetre ezúton is kívánok neked jobbulást, gyógyulj meg hamar! 18 órától Roni, és a zenei káosz, 20 órától pedig majd Kézi, és a Music Party. Kívánok nektek csodaszép estét! Legyen olyan az egész hetetek, amilyennek szeretnétek, vasárnap 10 órától várlak benneteket szeretettel. Kusszantás öleli, sziasztok, ciao, ciao!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, hello-bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Üdvözlök minden kedves hallgatóinkat! Ez itt a Rockvillám velem Szillel. 2026. szeptember 28-a van, hétfői napocska, méghozzá Rockvillám műsor velem Szillel. Vencel névnapja van, aztán vannak másodlagos mai névnapok: Szelim, Izméne, Pélbárt, Justina, Tárkány, Salamon, Bernát. Hát előre is elnézést kérek a hangom miatt, mert hogy lelázasodtam, és hát ma valamiért ilyen szexi a hangom, ugye? Hát kérem szépen, ez van, de azért a kedvem jó, remélem nektek is. Üdvözlök mindenkit a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Kedves Little Lion, egyetlen szem kolléganőm, köszönöm az elmúlt két órai adásodat, fantasztikus volt, és köszi szépen, kedves Pinocchio, neked is az adásodat. Aztán ugye itt vannak a chat falon ők is, Roni is itt van, a két robotunk, R2D2 és Bobby. Aztán itt van kedves Katka, B. Katka, Bubu 81, Csámpás Rozi, János, Kimó, Nefertiti, szürke kisegér, aki minden lukba belefér, bizony a Salamon töke. Képzeld el, hogy az az utca neve, ahol lakok, hogy Salamon. Na hát ezzel mindent elárultam nektek, vagyis hát nem mindent. Egy kis pici utca, ahol élek, ugye bár Kőbányán. Na de, üdvözlöm a heavenface.com lakóit, nagy puszi nektek is. Itt van kedves Zsú, Baborka, Vorlon, Bo Hector, Iron, Ella, Little Evil, Devil, Sunny, Vadrózsa, Tigris, Aktív Csaj, Cohen, aztán Csigusz, nagy puszi neked is, C5, Hurka, és még sokan mások. Kellemes rockvillám hallgatást kívánok mindannyiótoknak, és a Facebook lakókat is üdvözlöm, és akik külsőn is hallgatnak, a kollégákat, szóval mindenkit, de lassan lejár a zene, úgyhogy jön is, csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá. Ismerős arcok 1956-2026, aztán jön Megadett is, Made to Kill, úgyhogy felhívom figyelmeteket arra, hogy magyar és külföldi zenéket hoztam, rockzenéket. Hajrá!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, ez a Rockvillám velem Szillel. Őszintén remélem, hogy nagyon jól sikerült a hétvégétek. Hát én sajnos nem tudtam jönni, mert nagy kavarodás volt nálam a hétvégén. És szerintem jövő hétvégétől is nagy kavarodás lesz nálam. Úgyhogy hát nem bontják még a házat, de hasonló dolgok történnek nálunk. Ugye, hát amikor dolgoznak az emberek, akkor nem tudok adást tartani, de ez a hét, ez biztos volt ziher, hogy csendmentes lesz itthon, ugye? Hát kérem szépen, azt se ígérhetem, hogy holnap jövök, nem tudom még, hogy fogom magam érezni, illetve ha jól fogom magam érezni, akkor megtartom azt a bizonyos 16 órától 18 óráig tartó kívánság műsort, holnap is és holnap után is szerdán, tehát kedden szerdán, úgyhogy készüljetek fel. Én igyekszem, mindenféle vitamint beszedek, meg anyám kínja, úgyhogy készülök a holnap délutánra, úgyis ahogy a ma estére is, úgyhogy holnap délután várok mindenkit 16 órától, ha nem, akkor úgyis lesz kiírva az adás terve, úgyhogy így ennyi a történet. Remélem azért jól fog telni a hetetek, nektek kedves hallgatók, hisz érkezik nem sokára egy Nirvana dal, Son of Gun, a Starmobile Mania, ne vadíts, ne szédíts, ez itt a Bitangyó Rádió, figyelj!

Igen, Little Lion, ha be kell venni, akkor be kell kapni. Minden esetre ide van készítve egy nagy, minek hívják ezt, úristen? Kancsó. Majdnem azt mondtam, hogy köcsög.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, hát egy vallomással tartozom nektek, mert hogy a következő dalocska hát nem éppen kiskorúak fülébe illik, ezért arra kérlek benneteket, kedves hallgatók, hogy a kiskorúakat egy kicsit küldjétek el onnan, ahol vannak, egy kb. 4 percig, jó? Mert hogy olyan zenét hoztam, amilyen még nem volt. Figyelj, fülej!
2: Megint itt van az ősz. Reggel még nyár volt. Most meg lefagy a tököm. Mi a faszért nem lehet bekapcsolni ezt a faszopó termosztátot?

0: sikerül.
1: Ha hiszitek, ha nem, ez nem mai zene. DJ Birkás. Megjött a tavasz. Megjött az ősz. Fázik a tököm. Az a címe.

0: hogy bassza meg az a szerencsétlen hétfájdalom a mai napot.
1: Remélem tetszett. Jön érkezik Múltfeed, Lucifer.

Most éppen nekem is luciferes hangulatom van. Ami azt jelenti, hogy rossz vagyok ma nagyon. Na meg huncut is.

0: hát ugyan célod, itt fent egyre rossz.
1: Ez a Bitang Jó Rádió.
2: Na figyelj!

nem csak a szeme. Na, holnap reggel 7-kor tali. Szegény gyerekek, én mindig úgy sajnálom őket szeptember 1-én, ugye? Még a nyárnak, tök jól kipihenték magukat, azt lehet dolgozniuk. Úgy, mint nekünk felnőtteknek, csak mi ugye egész évben toljuk, kivéve amikor nyaralunk. Na de, jön egy Run Free című dal, Redjox-tól.

Ez a számotokra, mert még soha nem adtam le, és itt az ideje, Rammstein az előadó, és Amy Lee, You Love Is Me Grave, egy dark zene lesz, nagyon jó lesz, aztán egy Queen nóta is fog érkezni, méghozzá Don't Lose Your Heart címmel itt a Bitang Jó Rádióban.

Jó kis metal duettet hallhattatok 2026-ból, Rammstein és Emil Lee, You Love Is My Grade című zenéjüket. Jön érkezik Queen! Don't lose your head!

0: Ez a Bidogjú Rádió.
1: Hello, halihó, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a Rockvillám című műsoromba. Én még mindig Szil vagyok, este 10 óráig. Még egy óra hosszát vagyok veletek, és lesznek itt még nyalánkságok, úgymond. A következő nóta is az lesz, ugye? Image Dragons és Szia legújabb dala, Born to Freaked a dal címe. Aztán érkezik egy kis Edda zene is. Edda művek, ha vágyom haza, ez itt a Bitangyó Rádió.

Hey-ho, hali-ho, ez a Rock Villám, és egy kis régi Edda zenét hallhattunk, vágyom haza. Hát ugye, sokan vágynak haza, valaki nem tud, ugye, mert éppen éjszakás is dolgozik, hát annak nagy kitartást kívánok, meg hát vannak azok, akik nem tudnak, ugye, hát nekik is nagy kitartást kívánok, és jó éjszakát neked, kedves Bubu 81 és Bubuné, köszi, hogy itt voltatok, de gyertek majd 16 órától holnap, mert hogy köhögnöm kellett, mert hogy ugye 16 órától holnapi napon kívánság műsor fog érkezni velem, 18 óráig, és valószínű, hogy holnap után is, úgyhogy készüljetek a dalkéréseitekkel, ugye az úgy zajlik a kívánság műsor nálam, hogy mindkét cseten nálunk is, a Bitangyó Rádió csetfalán nyitva lesz a privém, oda lehet majd írni, kérni zenéket, akár még küldeni is egymásnak. Aztán ugye a Heaven Face lakóinak is közlöm, hogy nyitva lesz majd a privém, és várom nagyon sok szeretettel a dalkéréseiteket holnapi nap folyamán. Ha nem fér bele a 2 órába, akkor ne bánkódjatok, mert holnap után is tervezem a kívánság műsort, és hát igyekszem féken tartani magamat, és hát remélem sok dalkérés lesz majd a holnapi nap folyamán. A dalok érkeznek, amiket illeti. Jön Scorpions, Send Me Angel, aztán Red Jox nótája, It's Stream Witching, itt a Bitangyó Rádióban.

Red Jokes-tól hallhattátok Stream Watching című notáját. Hát kérem szépen, hoztam kettő magyar zenét, remélem tetszeni fog mindannyiótoknak. Az egyik Stulla Rock, mindent kölcsön kapunk, aztán egy jó régi dal zene együttes Solaris, és a dal címe A Feladat. Na figyelj, fülei!

0: Itt is van Solaris a feladat. A következő.
1: Eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor ez a zenekar ezen a színpadon utoljára játszik. Ezért most eljátszunk egy olyan számot, amit még soha nem játszottunk közönség előtt. Sőt, saját magunk előtt sem.

0: Azt mondják, a zene gyógyít. Hát lehet, hogy van benne valami. Sőt, hogy ziher.
1: Nincs jó zanész.
0: Minden esetre érkezik a Red Hot Chili Peppers Havana Affair 2012-ből.

Jön érkezik egy közös dal Ozzy Osbourne és Bonnie Tyler-rel, Fire into Midnight Sky, Prince, figyelj, fülej!

Amúgy a náthára a legjobb a közös izzadás, azt szokták mondani. Hát én mindent meg fogok tenni ennek érdekében ma este.

Merem remélni, hogy ti is, ugye nem a paplan fölött fogtok matatni, hanem ott alul, kicsit alul. Szóval jól alul. Na de érkezik egy magyar zene, az előadó, azok a fiúk, az angyalok a földre vágynak című dal.

Drága János, én hashajtót nem szedek, hála Isten, nincs rá szükségem. Hát aki azt szed, az óvatosan köpködjön ott alul.

tudjátok, már 40 fölött lassan pelenka kell. Főleg a nőknek, ugye? Főleg akinek vizelettartási problémája van. Nekem nincsen, csak a kölgök.

de szerintem aki taknyos, az már járt úgy, ahogy én, hogy becsurrant, tudjátok, csurrant cseppem. Ez egy ilyen popszakma, gyerekek. Hát figyelj, nincs olyan ember, aki még nem csurrantott be. Én azt gondolom, aki meg nem így gondolja, az hazudik.

Na hát Csempás Rozi, nagyon jól írod, nem vagyok akkor ezzel egyedül, tök jó, hogy állandóan megri, nagyon jól írod, nem vagyok akkor ezzel egyedül.

Én is kacagok amúgy. Főleg így a vége fele, ugye? Hamar eltelt ez a két óra. Hát lassan vége a műsoromnak sajnos.

Na de ne felejtjétek el, 16 órától érkezek holnapi napon kívánság műsorra, kedveskedek nektek, úgyhogy várok mindenki 16 órától.

Remélem sokan szeretik a Daktri című együttest. Hát tőlük hozok egy vadi új zenét. Casuality a dal címe. Biztos nem így kell mondani, de ez van. Úgyhogy ez fog érkezni.

Szürke kisegér, aki minden lukba belefér. Köszönöm, hogy itt voltál, és velem tartottál a ma este folyamán. Várlak holnap is, nagyon sok szeretettel, és hát éljetek a lehetőséggel a holnapi nap folyamán is, a holnap utáni nap folyamán is, mert hogy lehet tőlem majd kérni zenéket privát üzenetben, és bizony küldeni is egymásnak, akár még titkosan is.

0: Nefertiti, köszönöm, hogy itt voltál. Gyere máskor is, várlak nagyon sok szeretettel. Hát én is el fogok tőletek búcsúzni egy gyönyörű, szép rock balladával. És higgyétek el, nem bánjátok meg, ha végig meghallgatjátok. Én köszönöm, hogy velem voltatok a ma délután, vagyis este folyamán. És hát várok mindenkit holnap nagyon sok szeretettel. Mindenkinek jó éjszakát kívánok. És még nem menjetek sehova, mert érkezik az a bizonyos rock ballada. Szia voltam! Hello, bello!
1: Ez a Bitangyú Rádió.

0: Italian Radio. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordófa fogú részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Látszáraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújtosó szeretőd, jusson majd ezed.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

az ön kedvencei. Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Italia Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...